0: Magyar Hírmagazin.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Az ORF kismartoni stúdiójából Palágyi Zsófia köszönti önöket. Ma este a kortárs magyar művészeté lesz a főszerep. Bécsben több generáció alkotói találkoznak a Lines of Influence című kiállításon, amely nem csak a műveket hozza közelebb a közönséghez, hanem a magyar művészek nemzetközi érvényesülésének is teret adhat. A tárlatról Méhes Mártonnal, a Collegium Hungaricum igazgatójával beszélgetünk, és ha már vele tartunk, arról is szó lesz, hogyan változott az intézet az elmúlt 3 évben, és merre vezethet tovább az út. De szó lesz egy sokakat érintő nyári kellemetlenségről is. Idén jóval kevesebb parlagfű bejelentés érkezett Burgenlandban, de egyelőre korai fellélegezni. Vajon valóban kevesebb a növény, vagy csak kevesebben jelezték? Tartsanak velünk, hamarosan jövünk a részletekkel. Mitől lesz egy magyar művész igazán látható a nemzetközi művészeti szintéren, és hogyan segíthet ebben egy bécsi kiállítás? A Collegium Hungaricum galériájában most több generáció kortárs magyar alkotói találkoznak a Lines of Influence című tárlaton. Egy kiállítás nem csak arról szólhat, amit a falakon látunk, hanem arról is, mi történik azután. A kiállításról és a magyar képzőművészet nemzetközi lehetőségeiről Weber Katalin beszélget Méhes Mártonnal, a Collegium Hungaricum igazgatójával.
2: Az az érdekes benne, hogy ez tulajdonképpen a Magyar Művészeti Akadémia és a Alsó-Ausztriai Tartományi Kulturális Hivatal együttműködéséből jött létre. Ők mindkét országban vagy helyszínen rendeznek kiállításokat, ugye Magyarországon alsó-ausztriai művészekkel, Alsó-Ausztriában magyarországi művészekkel, de tulajdonképpen előállt egy olyan helyzet, hogy mi ezt a kiállítást itt befogadhattuk. Most a nyári időszakra, és ezzel nagyon szívesen éltünk, ezzel a lehetőséggel. Ez egy csoportos kiállítás, vannak benne fiatal és már ismert, befutott művészek, tehát egy olyan keverék, ami egy jó keresztmetszetet ad a mondjuk így a mai magyar képzőművészet egy szeletéről. Ebben vannak festmények, vannak kisebb szobrok, plasztikák. Látványos, szép kiállítás, tényleg Iski Kocsis Tibor a kurátora ennek a kiállításnak, akivel egyébként nem is először

0: vagyunk már kapcsolatban. Szerencsére még tovább is tudjuk majd adni ezt a kiállítást, mert Sankt Pöltenben az Ausstellungsbrücke galériában lesz majd jövő év elején, úgyhogy így végül is akkor ez ismét egy olyan magyar bemutatkozás és képzőművészeti jelenlét, ami ráadásul több helyen Ausztriában, így akkor egy jóval nagyobb közönséget elér.
1: Volt már ilyen hasonló kiállítás?
0: Ilyen pont nem. Nyilván csoportos kiállítások voltak, tehát ha visszaemlékszem, például 24-ben a Glassification is egy olyan válogatás volt, ami több művésztől, de hát azok üvegtárgyak voltak, meg design alkotások. De néha ezek a keresztmetszett kiállítások, csoportos kiállítások jók, mert ugye, hogyha egyesével mutatkoznak be művészek, hát akkor elméletileg azt lehetne mondani, hogy hát a világ végezetéig se tudunk mindenkire figyelmet fordítani, de hogyha mondjuk egy jó csoportos anyag van, amiből látszik, hogy na ő milyen klasszak, akkor utána tovább lehet menni, hogyha el tudunk csábítani akár egy osztrák galéristát vagy újságírót, akkor az nyilván utána tud nézni, hogyha valaki tetszik neki. Úgyhogy jók, alapvetően jók tudnak lenni a csoportos kiállítások.
2: Méhes Mártonnal azonban nem csak a kortárs magyar művészetről érdemes beszélni. A Színes Kultúránk hétfő, azaz ma esti adásában Weber Katalin ezúttal az elmúlt 3 év eredményeiről, a magyar-osztrák kulturális kapcsolatok lehetőségeiről és a Collegium Hungaricum jövőjéről kérdezi az igazgatót.
0: Sejtettem, hogy a 2010-15-ös időszakhoz képest nyilván lesznek ismerős dolgok, hát nyilván az épület, a programok jellege, sok partner is megvolt még a korábbi programok kapcsán, de igazából azt is sejtettem, hogy nagyon sok minden más lesz, hiszen a munkatársak például gyakorlatilag majdnem teljesen kicserélődtek, meg az is, hogy közben felnőtt egy másik generáció, az is teljesen megváltozott közben, hogy jóval több magyar van például Ausztriában, mint annak idején. Ami nekem nagyon pozitív volt az elmúlt 3 évben, hogy gyakorlatilag a magyar kulturális, tudományos élet és egy picit a közélet néhány olyan nagy ágyúját, olyan igazán ismert, sőt, részben világhírű szereplőjét sikerült elhozni konkrétan a Collegium Hungaricumba például, akikkel talán korábban így nem számolhattunk volna, és most valami szerencsés konstellációnak köszönhetően több ilyen ember is megfordult nálunk. Tehát sosem gondoltam volna, hogy fogok személyesen találkozni Rubik Ernővel, ugye az ő 80. születésnapja és a Kocka 50. évfordulója kapcsán a MAK-kal, az Osztrák Iparművészeti Múzeummal volt egy nagyon komoly egésznapos program, de ugyanígy mondjuk a Karikó Katalin látogatás, hogy egy még aránylag friss Nobel-díjas ide eljön, hogy osztrák fiatalokkal találkozzon, hogy most nemrégiben volt itt Kapu Tibor és az ő űrhajós kollégája, hogy szintén így fiatalokkal, osztrák és magyar gimnazistákkal, egyetemistákkal találkozzanak és beszélgessenek, hogy itt volt Szabó István filmrendező, és az ő 85. születésnapját itt is megünnepelhettük, hogy a Zenyedi Ildikó új filmjének az osztrák premierjét közösen szervezhettük a Filmkaszino mozival, hogy a Viski András nagyon sikeres könyvének a szintén osztrák bemutatóját mi szervezhettük meg a Buchwin könyvásár keretében tavaly. Aztán az utóbbi időben nagyon-nagyon kellemes élmény az, hogy micsoda remek ösztöndíjasok jönnek ide. Hát fantasztikus kutatásokat végeznek, nagyon-nagyon izgalmas személyiségek.
2: Színes Kultúránk Méhes Mártonnal ma este 20 óra 30 perctől itt a Rádió Burgenlandon.
3: Rádió Burgenland. Itt otthon vagyok.
2: Idén jóval kevesebb parlagfűvel kapcsolatos bejelentés érkezett Burgenlandban, mint tavaly. Augusztus közepéig 639 bejelentést regisztráltak, míg az előző év azonos időszakában 1227-et közölte Anja Heider-Wallner, tartományfőnök helyettes.

0: A kevesebb bejelentés azonban nem feltétlenül jelenti azt, hogy valóban kevesebb a parlagfű. Ezt egyelőre még vizsgálják. Az idei adatoknál az is feltűnő, hogy a bejelentések mintegy harmada nem volt feldolgozható, mert hibás vagy duplán beküldött jelzésnek bizonyult. A jövőben ezért gyorsítani szeretnék a bejelentések feldolgozását, előnyben részesítik majd azokat a jelzéseket, amelyek hivatalos hatósági e-mail címekről érkeznek. A parlagfű nem véletlenül okoz komoly problémát. Pollenje az egyik legerősebb allergén, és már kis mennyiségben is kellemetlen tüneteket válthat ki. Az arra érzékenyeknél többek között tüsszögést, orfolyást, ordugulást, szemviszketést és könnyezést okozhat, súlyosabb esetben pedig az asztmás panaszokat is fokozhatja. A növény ráadásul rendkívül sok virágport termel, amelyet a szél nagy távolságokra is eljuttathat. A lakosságot ugyanakkor továbbra is arra kérik, hogy jelezzék, ha parlagfüvet találnak. Minden bejelentés fontos lehet a visszaszorításában. Közben zajlik a burgenlandi parlagfű ellenes törvény felülvizsgálata is. A jogszabály módosítását 2027 elejére tervezik. A döntésnél figyelembe veszik majd a lakosság, az önkormányzatok, valamint a mezőgazdaság és a hadsereg munkatársainak tapasztalatait és visszajelzéseit is.
1: Időjárás.
0: Ma este még számíthatunk néhány záporra, főleg Burgenland északi részén. Az éjszaka folyamán aztán egyre több helyen felszakadozik a felhőzet, a szél is fokozatosan veszít erejéből. Kellemesen felfrissül a levegő, 13 és 18 fok közé hűl a hőmérséklet. Holnap, kedden már mérsékelten nyárias időre készülhetünk, délelőtt még többnyire a napsütésé lesz a főszerep, később azonban egyre több felhő érkezik, és helyenként záporok is kialakulhatnak. Elszórtan egy-egy erősebb zivatar sem kizárt. Nyugati, északnyugati szél fúj majd, és 21-26 fokig melegszik a levegő. Kedves hallgatóink, hírműsorunk végén köszönöm figyelmüket, tartsanak velünk holnap is ugyanebben az időpontban. Viszont hallásra!

0: Színes kultúránk.
1: Bizalomépítés kulturális diplomáciával. Ez mai vendégünk jelmondata. Méhes Mártont, a Collegium Hungaricum igazgatóját kértük mikrofon elé.
2: Igen, hídépítés, persze dialógusra szükség van, de hogy miért van szükség dialógusra? Talán az is egy releváns kérdés. És én most az utóbbi időkben, vagy 3 évben biztosan rájöttem, hogy a célja a dialógusnak az a bizalomerősítés.
1: Jó estét kívánok, kedves hallgatóink! Weber Katalin vagyok, örülök, hogy velünk tartanak. Mai vendégünk régi ismerősünk. Méhes Márton ugyanis már 2010 és 2015 között is betöltötte a Bécsi Collegium Hungaricum igazgatói posztját, és most lassan 3 éve ismét vezetheti az intézményt. A második igazgatói ciklus több mint felénél az elmúlt időszak eredményeiről, eseményeiről, a magyar-osztrák kulturális kapcsolatok lehetőségeiről és az intézet jövőbeli feladatairól is kérdezzük. Az elmúlt 3 év legnagyobb vállalkozása minden bizonnyal az intézet megalakulásának 100 éves jubileumát köszöntő ünnepség sorozat volt, aki látta, emlékezetes maradt számára a Lost and Found egy 100 éves intézet történetei című kiállítás is. De azt hiszem, ennél sokkal több minden történt. Kedves Márton, miért is vállalkoztál egy második alkalommal is erre a pozícióra, egy ilyen kultúrintézet vezetésére? Mi a vonzó számodra ebben a feladatban?
2: Visszagondolva 2023-ra, amikor másodszor szaladhattam neki a Bécsi Collegium Hungaricum igazgatóságnak, akkor engem ez nagyon vonzott, mert sejtettem, hogy a 2010-15-ös időszakhoz képest nyilván lesznek ismerős dolgok, hát nyilván az épület, a programok jellege, sok partner is, de igazából azt is sejtettem, hogy nagyon sok minden más lesz, hiszen a munkatársak például gyakorlatilag majdnem teljesen kicserélődtek, meg az is, hogy közben felnőtt egy másik generáció, az is teljesen megváltozott közben, hogy jóval több magyar van például Ausztriában, mint annak idején. Végbe ment egy generációváltás is, mondjuk az általam egyébként ismert magyar szervezetek körében. Ezek azért jelentős különbségek például, ezek izgalmas különbségek is valóban, tehát azt gondoltam, hogy semmiképp sem lesz ez unalmas számomra, épp ellenkezőleg. És hogy van is mit tenni, mert hogy az osztrák-magyar kulturális kapcsolatokban meg egy nagyon nagy potenciált láttam mindig is, pont azért, és egyszerre annak ellenére is, hogy 400 év közös múltunk volt, és hogy van levéltári delegáció, hogy itt ugye mindig egy nagyon komoly magyar jelenlét volt Bécsben, de hogy talán pont ezért mindig újra és újra ki kell találni azt, hogy mi az, ami közösen vagy egymásban újra és újra érdekes, meg hogy mik az új témák, miről szól a mi közös jövőnk például, és hogy ez gyakorlatilag egy kulturális kérdés is, vagy egy ilyen emberek közötti kapcsolat kérdése is, és hát ezek így továbbra is foglalkoztattak, meg hát akikkel kapcsolatban voltam közben is, vagy ismerjük egymást, azok úgy is tudták, hogy én közben is Bécsben voltam a családommal, de akkor kulturális menedzserként, és hát azért találkoztunk akkor is itt ott a mód kulturális rendezvényeken, projektek kapcsán, vagy éppen a könyvásáron.
1: Lassan 3 évnél tartunk ebből a második periódusból, tulajdonképpen egy kis mérleget is vonhatunk. Mik azok a programok, eredmények, amiket mindenképp szeretnél megemlíteni, ha most erről kérdezünk?
2: Ami nekem nagyon pozitív volt az elmúlt 3 évben, hogy gyakorlatilag a magyar kulturális, tudományos élet és egy picit a közélet néhány olyan nagy ágyúját, olyan igazán ismert, sőt, részben világhírű szereplőjét sikerült elhozni konkrétan a Collegium Hungaricumba például, akikkel talán korábban így nem számolhattunk volna, és most valami szerencsés konstellációnak köszönhetően több ilyen ember is megfordult nálunk. Tehát sosem gondoltam volna, hogy fogok személyesen találkozni Rubik Ernővel, ugye az ő 80. születés

0: alapja, és a kocka 50. évfordulója kapcsán a MAK-kal, az Osztrák Iparművészeti Múzeummal volt egy nagyon komoly egésznapos program, de hát ő itt is ült nálunk az intézetben, itt készültek interjúk, mi szerveztük tulajdonképpen ezt az egészet, de ugyanígy mondjuk a Karikó Katalin látogatás, hogy egy még aránylag friss Nobel-díjas ide eljön, hogy osztrák fiatalokkal találkozzon, hogy most nemrégiben volt itt Kapu Tibor és az ő űrhajós kollégája, hogy szintén így fiatalokkal, osztrák és magyar gimnazistákkal, egyetemistákkal találkozzanak és beszélgessenek, hogy itt volt Szabó István filmrendező 2023-ban télen, és az ő 85. születésnapját itt is megünnepelhettük filmvetítéssel és beszélgetéssel, hogy az Enyedi Ildikó új filmjének az osztrák premierjét közösen szervezhettük a Filmkaszino mozival, hogy a Viski András nagyon sikeres könyvének az szintén osztrák bemutatóját mi szervezhettük meg a Buchwin könyvásár keretében tavaly. Tehát ezek olyan nagy élmények voltak számomra személy szerint is. Szóval tényleg ez az első, azt kell mondjam, ami eszembe jut, és sok minden más sorolhatnék, nagyon-nagyon pozitív élményen. Ennek a Collegium Hungaricumnak a csapata, egy olyan jó társasággal tudok itt együtt dolgozni, tudunk együtt dolgozni. Most valamelyik nap tényleg azt mondtam, hogy egy ilyen második család, és ez ilyen kicsit patetikusan hangzik, de valószínűleg nem azért jött ki belőlem, mert csak patetikus akarok lenni, hanem mert tényleg így érzem. Számomra aztán az utóbbi időben nagyon kellemes élmény az, hogy micsoda remek ösztöndíjasok jönnek ide. Igyekszem erre is több időt fordítani most, és hát fantasztikus kutatásokat végeznek, nagyon-nagyon izgalmas személyiségek. Látszik, hogy van egy ilyen intézménynek értelme, van helye, és van jövője is, mert ösztöndíjak nélkül, kutatások nélkül egész Magyarország elitje, a tudományos élete, a régió kultúrája, öröksége kérdőjeleződne meg, illetve nem maradna fenn, hogyha nem lennének ilyen lehetőségek.
1: Mennyire érzed magad diplomatának? Mennyire diplomata egy kultúrmenedzser?
0: Hú, ez nagyon jó kérdés, mert én azt hiszem, hogy ez egy ilyen nagyon jó határeset mi nálunk. Klasszikus diplomácia, amin belül a kultúrával foglalkozunk, vagy mi tulajdonképpen kulturális szakemberek vagyunk, akik egyébként diplomaták is. Lehet, hogy mind a kettő egyszerre igaz, és hol az egyik, hol a másik szerepből jut egy picit több az adott szituációba. Az biztos, hogy szerintem ezekben a pozíciókban a kulturális élet mélyebb ismerete nélkül, kulturális kapcsolatrendszer nélkül, méghozzá mindkét országban azért nehéz érvényesülni. Illetve fordítva mondom inkább, akinek ez megvan, az nagy előnnyel indul, és tényleg el tudja érni azt itt Ausztriában, hogy a komoly intézményekkel, fesztiválokkal együtt tudjon működni, hogy oda magyar fellépőket, művészeket, kreatív embereket bejuttassunk, és fellépési lehetőséghez juttassunk, vagy hogy tényleg akár azt előre tudjuk mozdítani, hogy több együttműködés jöjjön létre az intézmények között, vagy egyesületek között, vagy tényleg egyes művészek között is akár. Én azt hiszem, hogy erről is lehet pozitívumokat mondani az elmúlt évekből, konkrét intézmények között is, de akár az is, hogy a legnagyobb fesztiválok közül néhányal tényleg egy olyan stabil együttműködést sikerült kialakítani. A Buchwinnel tényleg már nagyon régó óta a Donaulans programon keresztül, amit az intézet kezdeményezett még 2012-ben, de ugyanígy a Vienna Design Week-kel, a Bécsi Design Héttel is most már szintén egyébként 2012 óta, de talán nem olyan folyamatossággal, mint a könyv vásár esetében, de együttműködünk. Ugye tavaly a Fotovin fesztivál keretében is ott voltunk, de próbáltunk, illetve tudtunk kapcsolódni a Vienna Contemporary-hoz is. Tehát tényleg ezeken a fórumokon intézetként, illetve az intézeten keresztül magyar művészeti életet megjelenítettünk, én azt hiszem, hogy tényleg sok célt el tudunk érni.
1: Akkor az intézet tulajdonképpen Bécs amúgy is színes és sokrétű kulturális világában azt hiszem egy fix pont.
0: Hát én

0: remélem, hogy ez így van, tényleg, vagy bízom benne, hogy ezt el lehet mondani rólunk. Abszolút igaz az, amit sokszor használunk így idézetként is, hogy kulturális hídfőállás, amiben benne van a híd, ami szintén lehet, hogy már sokszor egy kicsit túl gyakran használjuk, de én még mindig azt gondolom, hogy ez a hídépítés az alapvetés, és az a fő feladat. Talán inkább azzal érdemes ezt a gondolatmenetet folytatni, hogy jó, hát igen, hídépítés, persze dialógusra szükség van, de hogy miért van szükség dialógusra? Talán az is egy releváns kérdés. És én most az utóbbi időkben, vagy 3 évben biztosan rájöttem, hogy a célja a dialógusnak az a bizalomerősítés, és ez az, ami döntő. Tehát amit egy kulturális diplomácia erősíteni tud, az a bizalom végső soron. Persze, művészeti produkciók, igen, fellépési lehetőségek, bekapcsolódási lehetőség, két ország közötti cserekapcsolatok, de hogy igazából ez azért jó, mert közben erősödik a bizalom az emberek között. És hogyha ezen tudunk valamennyit javítani, függetlenül attól, hogy épp milyen a politikai helyzet, vagy milyen akár konfliktusok is lehetnek az országok között, ami amúgy természetes, mert vannak viták, meg határ, meg nem tudom én mi, ami miatt egész egyszerűen a szomszédságból adódnak ilyenek, de hogy közben meg a kultúra pont arra képes, hogy ezeket folyamatosan egy picit felülírja, vagy legalábbis mutat még alternatívákat.
1: Ugye most a nyári időszakban sem áll meg teljesen az élet itt a bécsi Collegium Hungaricumban, a galériában egészen augusztus végéig látható a Lines of Influence című csoportos kortárs képzőművészeti kiállítás, de már készültök az őszi évadra. Milyen programok várnak ránk?
0: Ugye, ami idén minket feltétlenül foglalkoztat, az 1956-os forradalom 70. évfordulója, ami egy jó alkalom arra, hogy talán picit új kutatási területeket, vagy eddig kevésbé reflektorfénybe állított témákat is felmutassunk a megemlékezések mellett. Ausztria és Magyarország viszonylatában az 1955-ös és az 1956-os év hogyan viszonyulnak egymáshoz, illetve hogyan hatottak egymásra, mert ugye az 1955-ös osztrák államszerződés és a semlegesség kinyilvánítása az reményt kelthetett Magyarországon, és talán valamelyest hozzájárulhatott ahhoz hangulatilag, hogy egy forradalomnak, egy változásnak lehet esélye Magyarországon, míg fordítva is volt hatás, mert a már kirobbant 56-os forradalomhoz viszont Ausztriának kellett viszonyulnia, főleg amikor megindult a menekült hullám is Magyarországról, hogy vajon összeegyeztethető-e a semlegességgel az, hogy egyértelműen a nyugati narratívát veszik át. Úgyhogy e tekintetben akár média kutatásokat is érdemes végezni, de mindenképpen érdemes ezzel a témakörrel foglalkozni, ezzel szeretnénk is majd ősszel valamilyen formában, illetve ami nekünk egy régóta dédelgetett tervünk, egy egészen más tematika, az pedig egy zsolnai épület kerámia építészet, kerámia kiállítás lesz, illetve ezt ötvözve egy kortárs reflexióval. Konkrétan Bécsben is, és Ausztriában, de az egész monarchia területén ugye nagyon sok felé használtak a pécsi zsolnai manufaktúrában gyártott épület kerámia díszítéseket vagy burkolatokat, akár kívül homlokzaton, akár belső terekben nagyon szép díszítéseket, és hogy Bécsben több olyan épület van, amelyek mellett gyakorlatilag hát maguk a bécsiek, vagy bárki, a turisták nap mint nap elmennek, és nem tudják, hogy ezek zsolnai termékek voltak, vagy hogy ez egy zsolnai örökség, amelyik ennyire jelen van ebben a városban. Ez a kiállítás ezeket az épületeket is meg fogja mutatni, miközben lesz egy kortárs reflexió, Csatlós Astrid kortárs képzőművésznek a zsolnai reflexióival együtt állítjuk ki ezt a történeti megközelítést, úgyhogy reméljük, hogy ez egy izgalmas produkció lesz itt az őszre, és hát nyilván újra ott leszünk természetesen a Buch-Wien nemzetközi könyvásáron, úgyhogy a Donau-Lange élit

0: tovább most már lassan tinédzser életét, mert 14. alkalommal fog sor kerülni rá. És hát tényleg az az igazság, hogy erre a dunai együttműködésre most a könyvásáron túl is abszolút továbbra is van igény.
1: Ha jól tudom, ugye a feleséged lengyel, és számodra, ahogy megismertelek, mindig nagyon fontos volt, említetted te ezt a szót, hogy hídépítés. Ugye a Donau-Lange is ez, tehát a dunamenti országok, illetve kiterjeszthető ez. Ez a méhességnél akkor a családban ez program, ez a hídépítés, tehát egymás megismerése, kultúrák megismerése, a bizalom megteremtése?
0: Az egyértelműen, tehát erre csak egy nagy igennel tudok válaszolni. Adta magát a helyzetből, mert tényleg nyilván két különböző országból nyelvi háttérrel érkező ember egy harmadik helyen megismerkedik, ugye a mi közös nyelvünk feleségemmel az német volt eredendően, aztán mind a ketten, hát annyira megtanultunk, szerintem ő jobban tud egy picit magyarul, mert volt egy olyan időszak, amikor 2 évet Magyarország éltünk, és ez nála nagyon sokat számított. Lengyelországban nem éltünk, én annyit értek otthon a konyha lengyelemmel, hogy ne veszítsem el teljesen a fonalat, de azért előadást nem szeretnék tartani, de azt tudtuk kínálni a gyerekeknek, hogy úgy mondjam, hogy tényleg mindenki a saját nyelvét átadta nekik, és hát gyakorlatilag ők 3 nyelven nőttek fel, tehát ez a mi, hogy mondjam, örökségünk, amit készen kaptak. Meg hát ugye ez nem csak a nyelv, hanem tényleg legalább 3 ország ismerete, akkor is, hogyha mind a 3 közép-európai ország, persze egy csomó hasonlósággal, de mégis. Nyilván van külön magyar, lengyel és osztrák konyha is, hogyha most lefordítjuk a gasztronómiára az egészet.
1: Kedves Márton, megköszönöm a beszélgetést, és további jó munkát kívánok. Azt azért még hadd áruljuk el, hogy nem csak programokkal készültök az őszre, szintén ősszel fog megjelenni egy könyv is, a Collegium Hungaricum 100 éves jubileumi kötete, melyet Bugya Zsófia kurátorral közösen állítotok össze. Hallgatóinknak megköszönjük, hogy velünk tartottak ma este is, további jó rádiózást, viszonthallásra!